teivul lapjostam, makis siltam suvilam. Aizkreivs ainam, bet ploj en jau.